Adri dinala, feistam neki száraz babot eleget, hadd egyen arra macsávó jeleget. Három párom, párom, elhagyott a párom, jaj, de szégyellem magam. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Á, etalá, adri, de atalá, oj, de ratalá, nala, dirik, nala. Oj, talá, laté, dirik, latá, nányá, anyá, dirik, nala, datá, latá, nányá, adri, de atalá, et, adri, de ladá, já, tiri, datalá, nala, dirik, nala. Húj, de lajá, dá, já, dá, já, dirik, dá, já, já. Oj, tiri, dá, já, dirik, datalá, já, tiri, datalá. Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy diri da ta la la, et ta la ri da na na ri di na ya.